0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti önöket. Elkezdődött a vakáció, elcsendesedtek az iskolák, de a hírek világa most sem pihen. Mai adásunkban Miklós Wilhelmmel búcsúzunk egy több mint 3,5 évtizedes pedagógusi pályától. Megmutatjuk, milyen eredményekkel zárult a tanév Burgenlandban, és azt is, milyen változások várnak az iskolákra a következő tanévben. Ellátogatunk a Bécsi Pázmáneumba egy különleges koncertre, beszélünk a nyári utazásokat érintő újdonságokról a bécsi repülőtéren, végül pedig a sport világába is kitekintünk. Véget ért az osztrák válogatott világbajnoki szereplése. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Megkezdődött a várva várt nyári szünet. Burgenlandban, Bécsben és Alsó-Ausztriában hivatalosan is kiosztották a bizonyítványokat. Csak Burgenlandban csaknem 34 ezer tanuló lélegezhetett fel a csengő utolsó megszólalásakor, közülük mintegy 19.500 általános és középiskolás, valamint 13.700 gimnazista és szakközépiskolás vág bele a gondtalan nyárba. A tanév különösen emlékezetes volt az érettségizők számára. Idén 1459 burgenlandi fiatal szerzett érettségit, közülük 270-en kitüntetéssel végeztek. Daniela Winkler, tartományi oktatási tanácsos azt is kiemelte, hogy a burgenlandi általános iskolák negyedik osztályosai az országos felméréseken minden területen az osztrák átlag felett teljesítették.

0: teljesítettek, a háttérben már a következő tanév előkészületei is zajlanak. A 2026-27-es tanévtől ismét minimális tanulói létszámhoz kötik az iskolák működését, de a változás Burgenlandban várhatóan csak egyetlen általános iskolát érinthet. A jövőben az általános iskoláknak évfolyamonként legalább 10, míg a középiskoláknak összesen legalább 48 diákkal kell rendelkezniük a működéshez. Most azonban a tanulás helyett a pihenésé a főszerep. Minden diáknak, pedagógusnak és családnak kellemes, élményekben gazdag nyári szünetet kívánunk. Több mint 3,5 évtizeden át meghatározó alakja volt az őriszigeti kétnyelvű iskola életének, tanárként, igazgatóként és sokak számára egyszerűen csak Williként generációkat kísért végig az iskolás éveken. Az idei tanév végével egy korszak lezárult. Miklós Wilhelm elköszönt az őriszigeti iskolától, a pedagógusi pálya legszebb pillanatairól, a kétnyelvű oktatás kezdeteiről és a nyugdíjazás utáni új életszakaszról beszélgetett vele kolléganőnk Weber Katalin.
1: Mikor én kezdtem, 1986-ban felső voltak az első pár hónapok az iskolában, az általános iskolában, azután 2 évig a Őripükösti általános iskolában voltam, és akkoriban akkor lett, hogy hallottam, hogy a kolléga, vagy akik most itt volt, hogy az nyugdíjba fog menni, és igazán akkor a Schulinspektor jött én hozzám, és mondta, hogy csinálom, vagy jöjjek itt Szigetre. El is gondom volt, biztos nem, mert itt a magad falautban az nem olyan egyszerű, és minden. Pár hét múlva megint jött, rám beszélte, végén akkor mondtam, igen, akkor megcsinálom egyszer. Én tudom még először, mert itt fociztam, 24 éves voltam akkorban, és itt Szigeten fociztam, és mindenki csak a fotballpályára ismert. És egy nap a másikra, egyszer itt álltam az iskolában, és a gyerekeknek is valahogyan ez volt, hogy most itt áll, tett nap, vasárnap még ott állt a pályán, és most másnapon már itt áll az iskolában. Valahogyan az elején még mindig azt tudtam, hogy a Vili, mert a pályán csak a Vili volt, és más nem, hogy a tanár vagy az igazgató, az évek után akkor jött. Az elején itt az iskolában is a szülők és a gyerekek is mindig jöttek, csak Vili, és én nem szóltam most sokat ellene, csak azt mondom, hogy legalább mondjátok, hogy lére vagy, ha tanár.
2: A kétnyelvű oktatás hogy is nézett ki?
1: Igazán az elején nekem is nehéz volt, mert akkoriban nem volt úgy, mint most, hogy könyvek, vagy valami munkalapok, vagy mi, hogy a cselek többet magát kellett csinálnom, vagy vissza, ott is beszéltem, hogy alsőre a két kollégámmal, hogy azok is valahogyan segítek, hogyan tudtak, de ott éppen az elején álltunk, mert ott is ők kezdtenek újra, és úgy, hogy valahogyan a két iskola, hogy mégis összetartotok, vagy összebeszéltek, és valahogyan ilyen munkalapokat, vagy ilyen kis valamit akkor összehoztunk, vagy valamit csináltunk. De az elején kezdetve nem volt semmi a kezemben. Az elején igazán sok munka volt, mert bár még 4 osztály volt, úgyhogy az elsőtől a negyedik osztályig minden egy osztály valami mást, úgyhogy én sokszor üttem esteig, hogy másnapon elő tudom készíteni, és akkor valami legyen a gyerekeknek a kezében is. Máma már könnyebben, van mindenféle könyvek a gyerekeknek, van sok munkalapok, mik már közösen lehet csinálni, úgy most már sokkal több van itt, akkor még visszagondolok, nekünk nem volt semmi.
2: Az iskola volt ugye a második otthona csak nem 4 évtizeden át. Mik azok az emlékek, amik egész biztos felejthetetlenek maradnak?
1: Két ilyen nagy falunknak, vagy az iskolánk is volt, hogy akkoriban, mikor én kezdtem mindjárt az elején, itt a faluban volt látogáson az Otto von Habsburg, és a gyerekeknek felszabadott mondani egy verset, vagy szabadott, muszáj volt verset felmondani. És mi nagyon büszkék vannunk 2 év ezelőtt, decemberben 2024-ben, hogy látogatási voltunk a szövetségi elnöknél, a bécsi Hofburgban, és ott közösen díszítünk a karácsonyfát, és a gyerekek magyar verseket és éneket adtak elő. Büszke vagyok arra, nagyon büszke, mikor 2017-ben az a Safety Tour biztonsági olimpián, hogy itt Burgenlandba győztünk, és akkor azután a országos döntőben a második helyet értünk el.
3: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: A nyári utazási szezon előtt a bécsi repülőtéren olyan újdonság jön, ami sokaknak könnyebbé teheti az indulást. A biztonsági ellenőrzésnél eltűnhet a jól ismert 100 ml-es folyadékszabály, de a gyorsabb átjutás még nem garancia a gondtalan utazásra. Érdemes tudni, mi a helyzet járatkésésnél vagy podgyász problémánál, és mire kell figyelni, hogy ne maradjon el a kártérítés. A részletek és néhány hasznos indulás előtti tipp következik most Sebestyén Árontól.
3: Julian Jäger, a bécsi repülőtér vezérigazgatója bejelentette, hogy a nyári szünet kezdetére minden biztonsági ellenőrző pontra új folyadékszkennereket telepítenek. Ezzel megszűnik a 100 ml-es limit, ami gyorsabb átjutást ígér az utasoknak. Érdemes egyébként ellenőrizni, hogy visszautazáskor az adott reptéren milyen biztonsági szabályok érvényesek. A bécsi repülőtér emellett a 3-as terminál bővítését is tervezi a jövőben. A kényelmesebb indulás azonban nem csak a biztonsági ellenőrzésen múlik. A nyaralás sokszor már a repülőtéren stresszel indul, különösen járatkésések idején. Ilyen esetekben az utasok akár 600 euró kártérítésre is jogosultak lehetnek, feltéve, hogy a légitársaság EU-s székhelyű, vagy a járat az Európai Unió területéről indul. A légitársaság felelőssége a késve megérkező poggyászra is kiterjed, de fontos határidő, hogy a kárt 21 napon belül be kell jelenteni. A helyszínen sem mindig zökkenőmentes a pihenés. A szállodai építkezési zaj, vagy esetleg nem kívánatos bogarak a szállás helyen komoly kellemetlenséget okozhatnak. Ilyenkor a hibákat érdemes azonnal jelezni a helyszínen, és fotókkal dokumentálni, mert ez később döntő lehet panasz vagy igényérvényesítés esetén. Külföldön a telefon használatnál is érdemes előre gondolkodni. Az EU-n belül a roaming díjak szabályozottak, de például Törökországban vagy más EU-n kívüli területeken a költségek gyorsan megugorhatnak. A kiutazás előtt célszerű összehasonlítani a roaming csomagokat és a különböző szolgáltatók eSIM ajánlatait, mert ezek gyakran olcsóbb megoldást jelentenek.
0: Holnap különleges kamarakoncertre várják az érdeklődőket Bécsben a Collegium Pázmáneumban. A szombaton 17 órakor kezdődő előesti szentmisét követően 18 órától Christoph Urbanec ad Viola da Gamba szólókoncertet. Christoph Urbanec a hegedű művész Víg Margit fia, akit már sokan ismerhetnek fellépéseiről az ausztriai magyar egyesületek rendezvényein. A Viola da Gamba a vonós hangszerek családjának különleges tagja, mélyebb hangfekvésével és nemes, lágy hangzásával a korhű, régi zene egyik meghatározó hangszere. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket a nyári melegben kellemesen hűvös Pázmáneumba, amint egy 50 perces koncert különleges zenei élményt ígér.
4: Sport.
0: Tegnap véget ért az osztrák válogatott világbajnoki menetelése. A nagy álom ezúttal sem vált valóra. Ralf Rangnick együttese ugyan eljutott a legjobb 32 közé a világbajnokságon, de a folytatásra már nem maradt esély. A labdarúgó Európa-bajnok Spanyolország könyörtelenül kihasználta a hibákat, és 3-0-ás győzelemmel búcsúztatta Ausztriát. Pedig a figyelmeztető jelek már a csoportkörben is megmutatkoztak, Ausztria ugyan tovább jutott, de 9 gólt kapott. A védelem végig ingatag lábakon állt. A Jordánia elleni 3-1-es siker még bíztatónak tűnt, az Algéria elleni 3-3-as dráma azonban kis hiánya kiesést jelentette, a továbbjutást végül a hosszabbításban szerzett fejes gól mentette meg. A jövő azonban komoly kérdéseket vet fel, az osztrák válogatott több meghatározó játékosa már 30 év felett jár, így elkerülhetetlenné válik a generációváltás. Egy biztos, Ralf Rangnick marad a kispadon, szerződését még a világbajnokság előtt meghosszabbította, így továbbra is ő vezeti a csapatot a 2028-as Európa-bajnokság selejtezői felé.
4: Időjárás.
0: Szombaton egy igazán kellemes, túlnyomóan napos és szellős időjárásra ébredhetünk, bár időnként felhők is feltűnnek az égen, a jókedvünket és a napos barátságos időt ez legfeljebb csak pillanatokra zavarhatja meg, az esernyőt nyugodtan otthon hagyhatjuk, hiszen végig száraz idő várható, a hőmérséklet a péntekihez hasonlóan alakul, napközben 25 és 28 fok közötti maximumokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, köszönöm már a figyelmüket, kollégáim nevében is csodás nyarat, jó utat kívánunk mindenkinek, holnap ismét friss hírekkel jelentkezünk, viszont hallásra!